0: igazság sorozat.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Mielőtt munkához látsz, Beluker! Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.
2: I'm pretty sure I can take it.

0: reggel 3 óra van.
1: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és kajú azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sókitót Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panel piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatóbb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. A legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: It's been a long time. Long time. Wishing to left you. Without a dope.

a méreszem, értsem. Úgy bizsereg ilyen tőle minden részem. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz. Úgy, hogy útra kell, nem úgy megtalálja. Most soha nem

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és kajú azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panel piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: sem felelném.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
2: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormány szóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Lezajlottak a második vasadi vágta futamai. A Huszár gyerek vágta ezüstérmese lett a monori Marton Johanna, aranyérmet szerzett Holzer Hanna vasadi versenyző. A kis huszár vágtában ezüstérmes lett Péntek Borbála Nyáregyházáról, aranyérmes Rakocsai Judit vasadi versenyző. A felnőtt vágtában Balog Luca vasadról bronzérmet szerzett, a versenyt Németh János nyerte Bajáról. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6 óra után pár perccel a mikrofonnál Szluka Brigit halljátok, és már is ébresztek mindenkit a The Chainsmokers Smooth című dalával itt az Otthon hangján. Hamarosan friss közlekedési híreket is hozok, és az óra második felében pedig megnézzük, hogy milyen dolgok történtek a mai napon, kik ünneplik névnapjukat, vagy milyen furcsa világnapokat ünnepelhetünk ma, 2026. július 17-én pénteken.
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
1: az Otthon hangja.

Friss közlekedési hírek jönnek, tehát az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkölet vagy félpályás lezárás mellett végzik. Vezessetek óvatosan, egy további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2 TF flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Listen.
5: Quando

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4. Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, 2027. július 17-e péntek van. A mai napon Endre és Elek nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat, boldog névnapot nekik. 51 éve ezen a napon jött létre az első nemzetközi űrállomás. 1975. július 17-én a Szovjetunióban földkörüli pályára állították a Szojusz 19 űrhajót Alekszej Leonovval és Valerij Kubaszovval a fedélzetén. 7 óra múlva az Egyesült Államok fellőtt az Apollo űrrakétát, melyen Thomas Stafford, Vance Brand és Donald Slayton indult az űrbe. A két űrhajót július 17-én kapcsolták össze, ezzel létrejött az első nemzetközi űrállomás, 48 órán át repült együtt a két űrhajó. És a mai nap 34 évvel ezelőtt megszűnt Csehszlovákia, és létrejött Csehország és Szlovákia 1992. 7. hó 17-én. És vannak furcsa és vicces világnapjaink is a mára. Július 17-én ünneplik a világ egyik legnépszerűbb digitális ünnepét, ha nem tudtátok volna, akkor ma van az Emoji Világnap. Az Emoji Világnap a digitális kommunikáció hangulat jeleit élteti, azért pont erre a napra esik, mert az Apple eredeti naptár emojiján a július 17-i dátum szerepel, utalva az iCall alkalmazás 2002-es bemutatására. És van még egy nagyon vicces nap, a National Yellow Pig Day, azaz a sárga malac nap. Ez a rendkívül abszurd amerikai ünnep a 17-es szám matematikai tulajdonságait tiszteli, két egyetemista alkotta meg az 1960-as években, akiknek a matematikai elméletekhez kellett egy kabala figura, így született meg a sárga malac. Ezen a napon a rajongók sárga ruhát hordanak, és malacos dekorációkat készítenek. Megyünk is tovább. Jön a Rush of Blood Rag & Bone Man-től itt az otthon hangján. És nem sokára majd Ordasi Brigi érkezik ide a stúdióban, és 7 órától ő lesz veletek itt az otthon hangján.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt ketegünk. I see trees
1: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
0: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani? Visszasírom az utat az időket. Tiktok, ébren vagy?
2: Az otthon hangja.
0: Szép reggelt kívánok mindenkinek, 2026. július 17-én pénteken reggel. Ordas Ibrigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Nagyon-nagyon meleg lesz a mai nap folyamán, 34 fokot is mérhetünk. A mostani hőmérsékletet illetően pedig 21-est mutat a hőmérőnk. Nézzük az útinform jelzéseit. Az erős reggeli forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható az M1-es autópályán a főváros felé, a 39-es jelű Bicske és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között. A szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni. Vezessetek tehát óvatosan. 7 óra után vagyunk, 1 perccel érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startol a TikTok. Ébredjetek velünk, jó reggel!
3: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
4: Nachrichten.
2: Novel.
4: Noticias.
2: Novinky.
4: News.
2: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormány szóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra után vagyunk, 6 perccel. Ordasi Brigé vagyok, és ma velem ébredhettek. Itt a 93.4-en. Péntek van, úgyhogy lehet szervezni a hétvégi programokat. Gondolom a foci VB mindenkinek ott áll a lista élén, de hát ez így természetes. Természetesen mi is latolgatjuk majd az eredményeket, illetve a végső kifejletet. Mindezek mellett persze nem felejtkezünk meg a névnaposokról sem, hiszen ma az Endrék és az Elekek ünnepelnek. Isten éltesse őket, na meg a szülinaposokat is, méghozzá Ed Sheerandalával vele indítjuk a napot és az órát. Ébredjetek velünk, jó reggelt!
2: A 70-es,
4: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
4: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, meg volt Taylor Swift itt a 93.4-en, 4:08 után 1 perccel. Vannak friss híreim az utakról, úgyhogy már is mondom, az M31-es autópálya M3-as felé vezető oldalán egy autószállító tréler felborult, és egy teherautóval ütközött össze. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom, azért vezessetek óvatosan, ha arra felé jártok. És hát az erős reggeli forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható már most az M1-es autópályán a főváros felé, a 39-es jelű Bicske és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között, a szakaszon hosszabb menetidővel kell számolni. Amivel pedig itt az otthon hangján kell számolni, az a horoszkóp, aztán pedig itt lesz Honey Beast és Daniel Fig közöse, a Bárcsak lennék.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: A kosnál egy hosszabb folyamat, fontos feladat vagy személyes cél végre elérkezhet a lezárásához. Kedves Bika, a türelem pénteken a legnagyobb erőddé válhat. Nem kell minden kérdésre azonnal választ találnod, és nem szükséges sürgetned azokat a folyamatokat sem, amelyeknek még időre van szükségük. Az ikreknél olyan hír, lehetőség vagy apró áttörés érkezhet, amely visszaadja a hitet egy korábbi álmában. A kapcsolatok és az őszinte érzelmek kerülnek a rák figyelmének a középpontjába. Egy mély beszélgetés, váratlan meghívás vagy megható pillanat közelebb vihet valakihez. Pénteken nem az bizonyítja az oroszlán erejét, hogy minden helyzetben ő beszél a leghangosabban. A nyugodt magabiztosság, a türelem és az együttérzés sokkal nagyobb hatást gyakorolhat a környezetedre. Egy jó hír, megható pillanat közelebb vihet valakihez. Pénteken nem az bizonyítja az oroszlán erejét, hogy minden helyzetben ő beszél a leghangosabban. A nyugodt magabiztosság, a türelem és az együttérzés

0: kér segítséget attól, akiben megbízol. Pénteken a pénzügyi tudatosság kerülhet előtérbe a Nyilasnál. Nézd át a kiadásaidat, gondold végig a közelgő terveidet, és ahol lehet, tegyél félre valamennyit. Kedves Bak, magabiztosságod másokra is ösztönzően hathat, ezért könnyen találod magad irányító vagy döntéshozó szerepben. Egy megbeszélésen, bemutatón vagy fontos beszélgetésben érdemes határozottan képviselned az elképzeléseidet. Olyan helyzet alakulhat ki a vízöntőnél, amelyben neki kell irányt mutatni mások számára. Maradj szervezett, igazságos és következetes, és még akkor is, hogyha nem mindenki ért veled azonnal egyet. Kedves halak, a válasz, amelyet másoktól vársz, valójában már benned lehet. Vonulj félre egy kis időre, írj naplót, sétálj egyet a csendben, vagy egyszerűen figyeld meg, hogy milyen érzéseket kelt benned a döntési helyzet. Ne kérj újabb és újabb megerősítést.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
2: Reklám.
3: Willserker.
2: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
2: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Jó

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 3 perc múlva 7:30, a reklámot követően Ági hozza a vételkörzet legfrissebb híreit, aztán pedig itt lesz Szakács Gergő és Rózsa Magdi, valamint megnézzük azt is, hogy mit érdemes kivenni a gardróból. Ha közlekedési infótok van, hívjatok, 29-562-562-es, ez a telefonszámom.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: olyan jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Tabas, az otthon
2: hangja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
0: itt a reklám.
2: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallás.
5: Újabb szivattyú cserére került sor a héten Nyíregyházán a hétvégente előforduló vízhiányos állapotok megszüntetése érdekében. A kis településeken is ugyanazok a közlekedési szabályszegések jellemzőek, mint bárhol máshol. Estétől több helyen lehet csapadék.
0: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
0: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
0: Első kézből.
5: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Július 17-én pénteken reggel 7:30 Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Újabb szivattyú cserére került sor a héten Nyíregyházán a hétvégente előforduló víznyomás csökkenések, vízhiányos állapotok megszüntetése érdekében. A Daköv Kft. Az elvárt kapacitás alatt működő kútban szivattyú cserét hajtott végre, valamint frekvenciaváltót épített be a rendszerbe. A műszaki beavatkozások célja, hogy megszűnjön a nyáron szinte minden hétvégén előforduló vízhiányos állapot. A rendszer biztonságos üzemeltetés mellett naponta 600-650 köbméter ivóvíz szolgáltatására képes. Az egyik kút óránként mintegy 20 köbméter vizet ad, míg a második kút teljesítménye ennek körülbelül a fele, ezért elsődleges cél a második kút kapacitásának növelése. Ennek érdekében a szakemberek már korábban kicserélték a kútban működő szivattyút egy nagyobb teljesítményű berendezésre. Amennyiben ez a fejlesztés nem hozza meg a várt eredményt, kamerás vizsgálattal mérik fel a kút állapotát, majd szükség esetén felújítják annak érdekében, hogy növelhető legyen a vízhozama. Ha a meglévő kutak teljesítménye hosszú távon sem bizonyul elegendőnek, új kút fúrására is szükség lehet. A kis településeken is ugyanazok a közlekedési szabályszegések jellemzőek, mint bárhol máshol. Szabó Henrik közlekedésbiztonsági szakember, aki Kakucs polgármestere is, lakóhelyén tapasztalja, hogy mindennaposak a közlekedési kihágások. A gyors hajtással mindenhol küzdenek, ezért a versenyképes járásról program egyik célja a Dabasi járásban, hogy minden településen legyen legalább egy trafibox. Ezek kiépítése folyamatban van. A gyors hajtás mellett a parkolás, az elsőbbség meg nem adása, a védőfelszerelés nélküli motorozás is neuralgikus pontnak számít.
6: A sebességhatárok betartása nehézségekbe ütközik a településeken élőknek, és nem csak mondjuk a főútra jellemző, hanem a mellékutakra. A KRESZOK szabály ráadásul egy felső korlátot állapít meg nagyon sok esetben, hogy mi az a maximum sebesség, amivel haladhatunk lakott területen belül, lakott területen kívül gyorsforgalmi utakon, de ezek nem kötőérvényűek, tehát hogyha a gépjárművezető úgy ítéli meg, hogy mondjuk egy 4 méter széles kis település falusi mellékutcába nem indokolt kihasználni a maximális 50 km/h-t, mert hát hiszen parkolóautók jobbra-balra, kerékpárosok, gyalogosok, gyerekek, ne adj Isten, akkor nyugodtan mehet lassabban. Tehát nincsen egy ilyen jellegű kötelező érvény, hatodik, ha szakad neki, ott 50-nek kell mennie. De sajnos én élek a gyarúba erre, hogy még ezt az 50-et is átlépjük. Tehát én azt látom, hogy a közlekedők nagyon sok esetben nem számolnak az összes lehetőséggel és körülménnyel, amit érdemes figyelembe venni a közlekedés során. Ráadásul ezek a kis települések, ahol itt élünk, itt a járáson belül jellemzően, azért itt nem tudunk még időt se spórolni gyakorlatilag azon, hogyha egy ilyen pár száz méteres szakaszon itt külsebességre kapcsolnánk, tehát a téridőugrás nem megoldás, nyugodtan elbalakhatnánk szépen komotosan és körültekintve, de én itt látok némi frusztrációt a társadalomban, mégsem engedjük meg magunknak, hogy lelassuljunk, és mégis hajtunk. Hát ezen kívül aztán itt a megállás szabályait, hogy megállunk a szomszédnak a kapu behajtóján, és amikor szól a szerencsétlen, hogy ki akar menni, még akkor is, aki szabálytalanul parkolt oda, az háborodik föl rajta, az, hogy a parkolási szabályokat egyébként így nem nagyon veszük figyelembe, tehát szemből beállunk, a posta elé pedig igazából a Kresszok szabályozza, hogy melyik oldalon lehet egy kétirányú utcába parkolni, hogy ott a menetirány szerint jobb oldalon parkolunk, amikor átparkolunk a szembe lévő bal oldalra, az már szabálytalan. Mukósisak nélkül való robogózgatástól kezdve egy csomó olyan dolgot föl lehetne ide sorolni, tehát nagyon, nagyon sokféleképpen szegik meg a Kresszok szabályt a kis településen élők is, úgyhogy ebben egy viszonylag hosszú listát lehet.
5: Több a lakosságot közvetlenül érintő döntés született Pilisen a rendkívüli testületi ülésen. Hatályon kívül helyezték a zárt kerti ingatlanokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint új rendeletet alkottak a kerti hulladék égetésének szabályairól, amely változatlan tartalommal tartalmazza a korábbi előírásokat és az időközben elfogadott módosításokat. A testület a jogszabályi változások miatt új döntéseket hozott a polgármester és az alpolgármester illetményével kapcsolatban, ugyanakkor a város önazonosságát védő rendelet módosításáról a Pest vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére ezúttal sem született határozat. A képviselők 5 millió forintos költségvetési átcsoportosításról is döntöttek. A forrást a külterületi utak portalanítására és az egészségház klimatizálására fordítják. Az összeg abból szabadult fel, hogy a polgármester és az alpolgármester tavaly lemondott a jutalmáról azzal a céllal, hogy azt később közérdekű fejlesztésekre használják fel. Az ülésen döntés született a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának megbízásáról, valamint arról is, hogy az önkormányzat támogatja a fogászati alapellátást. Egy új fogorvosi szék beszerzésének költségeiből 60%-ot a város, 40%-ot pedig dr. Barta Károly fogorvos finanszíroz. A testület zárt ülésen tárgyalt a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének jogviszonyáról, a gépjárművek és eszközök közbeszerzési eljárásának lezárásáról, valamint betelepülési és lakcím létesítési kérelmekről is. Elindult a szúnyogmonitoring Üllőn, amely a település szúnyoggyérítési programjának része. A szakemberek három helyszínen, a városi piacon, a sporttelepen és az UVF Maglódi úti telephelyén helyeztek ki monitoring csapdákat a csípőszúnyogok felmérésére. A csapdák 24 órán át működnek, ezt követően a szakemberek összegyűjtik azokat, majd laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá a befogott példányokat. Az eredmények alapján képet kapnak arról, milyen fajok fordulnak elő a településen, mekkora az egyedszámuk és milyen mértékű a szúnyog terhelés. A monitoring eszközök száraz jég segítségével az emberi kilégzés során kibocsátott széndioxidot utánozzák, így vonzzák magukhoz a csípő szúnyogokat. A beépített ventilátor ezután kíméletesen gyűjti be a rovarokat, lehetővé téve a pontos vizsgálatot. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett csapdákat ne mozdítsák el és ne érintsék meg. A zavartalan működés elengedhetetlen ahhoz, hogy megbízható adatok alapján dönthessenek a szükséges szúnyoggyérítési intézkedésekről.
0: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
0: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Napos időre van kilátás, általában kevés gomoly, illetve fátyol felhővel, de estétől északnyugat felől befelhősödik az ég. Délutánig estig csak elvétve lehet csapadék, majd estétől egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 31-37 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
7: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. I see trees
8: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
7: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani? Tiktok, én nem vagy.
0: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hogy

0: Rádiódobosan az otthon hangja Ruzsa Magda és Szakács Gergő, valamint a Kék a szívem itt a 93.4-en. 10 perccel 8 óra előtt vannak friss híreim az utakról. Szakaszos torlódás tapasztalható az M1-es autópályán a főváros felé, az 56-os jelű Tatabánya Óváros és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között, főleg a külső sávban hosszabb menetidővel kell számolni. Vezessetek óvatosan. Itt az otthon hangja már is folytatjuk, méghozzá a gardróbbal, aztán pedig itt lesz Leoni, maradjatok velünk.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, délelőtt még nem valószínű csapadék, majd a déli óráktól, főként az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor és zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton az alacsonyabb értékekkel kell számolni. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. A hétvégére megélénkül a légkör, és pénteken főként a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek kellemetlen orvos-meteorológiai panaszok. Gyakori lehet így a fejfájás, vérnyomás, ingadozás, ingerlékenység, illetve általában véve csökkenhet a teljesítő képessége. Mellett napközben még sok napsütésre számíthatunk, így óvatosnak kell lenni az erős UV-sugárzással is. A szabadban mindenképpen gondoskodjunk megfelelő fényvédelemről.
2: Gardróm.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: TikTok.
1: Már le!
0: Nem tudok. TikTok.
1: Elég már. Mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok minden hétköznap.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, hallott pénz és a darabokra törted a szívem itt a 93.4-en, 8 óra után 1 perccel. Érkeznek legfrissebb híreink, aztán pedig megnézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Maradjatok rá! Szakaszos torlódás tapasztalható továbbra is az M1-es autópályán a főváros felé az 56-os jelű Tatabánya Óváros és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között, főleg a külső sávban hosszabb menetidővel kell számítani, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pestvár megyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat. A természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést, legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márka név alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra után vagyunk 6 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok. Itt a 93.4-en az otthon hangján. Fő műsoridőben mondott nagyon nagyokat. Trump hozta a számokat, a Netflix mégis beszakadt az árfolyam, és ismét emelkedik a benzin ára. Annos többek között ezen témákkal foglalkozunk az elkövetkezendő egy órában. Maradjatok velem!
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 4:09 után vagyunk egy perccel. Friss hírei vannak az utakról, a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, úgyhogy ha arrafelé jártok, erre készüljetek. Itt az otthon hangján pedig érkezzen a lapozóra.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Főműsoridőben mondott nagyon nagyokat Trump, erről ír a privátbankár.hu. Az amerikai választásokba való beavatkozási kísérlettel hozta összefüggésbe Kínát Donald Trump elnök csütörtökön. Az amerikai elnök az ország lakóihoz főműsoridőben intézett televíziós üzenetében azt állította, hogy a 2020-as választások idején illegálisan került kínai kézbe 220 millió választási okirat, ami különböző személyes adatokat tartalmaz, és erről amerikai hírszerzési dokumentumok tanúskodnak. Részletek és a teljes cikk a privátbankár oldalán. Hozta a számokat a Netflix, mégis beszakadt az árfolyam, ez már a portfólió cikke. A Netflix nagyjából hozta a kötelezőt csütörtök este, a részvény mégis közel 8%-ot esett a zárás utáni kereskedésben. A befektetők figyelme egyre inkább a reklámbevételekre és a nézettségi mutatókra irányul, utóbbiakról azonban a jövőben ritkábban ad majd tájékoztatást a vállalat. Részletek és a teljes cikk a portfólió oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

Rádió Debassans otthon hangja 7 perc múlva 8:30, hamarosan a Margaret Island dalával folytatjuk. Érkezik a házszám, no meg persze tovább lapozgatjuk az újságokat, és mindeközben nem felejtkezünk meg a mai névnaposokról, akik az Endrék, illetve az Elekek. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Enders névformából származik, jelentése férfi, illetve férfias. Az Elek a görög Alaixos magyar megfelelője, más felvetések szerint azonban az

0: ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik, jelentése pedig ismeretlen. Hát sok boldogságot kívánok minden Endrének, illetve Eleknek, ezen kívül nézzük a kóbor névnaposokat, akik ma a Máriák, Bánkok, Leók, Magdolnák, Róbertek, Sarolták, Szabolcsok, illetve Céliák, nos őket is Isten éltesse a Margaret Island felvételével. Mindezek előtt azonban nézzük, hogy miről írnak a mai újságok.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ismét emelkedik a benzin ára, erről ír a Forbes. Újabb nagykereskedelmi áremelkedés érkezik péntektől. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik, írta a holtankoljak.hu. Az elmúlt napok módosításai követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás. Részletek is a teljes cikk a Forbes oldalán. A MOL reagált az üzemanyagpiaci helyzetre, ez már a haszon.hu cikke. A MOL nem látja indokoltnak extra kőolajtartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szerint elegendőek a hazai stratégiai készletek is, közölte a vállalat. A MOL a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült. Részletek és a teljes cikket a haszon.hu-n találják.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 8:30 volt, 1 perccel nézzük, milyen időre számíthatunk ma. Nos, összességében sok napsütésre van kilátás a térségünkben, számottevő csapadék nem várható, majd az éjszakai órákban viszont már többfelé várható zápor és egy kis zivatar. Napközben általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, de néhol előfordulhatnak élénk délies széllökések is, majd éjjel a hidegfront érkeztével egyre többfelé északnyugatira fordul a feltámadó szél. Hajnalban 21, délután pedig 34 fok körül alakul a hőmérséklet, úgyhogy ennek fényében készülhettek a mai napra. Nem sokára megnézzük, hogy mi várható a hétvégén, ám mindezek előtt nézzük, hogy mi várható ma ebédre. Jöjjenek a részletek!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A Sári ABC mai kínálata hideg sárga dinnye, krémleves, aztán van babragú leves, mágtöltelékes nudli mágba forgatva, és egy kis porcukorral és vanília öntettel megspékelve, aztán egyben sült tarja tejszínes gombamártással, jázmin rizssel, ropogós kacsacomb, szilva ragúval, hagymás pirított nyokkival, és rántott tilápia filé cornflakes-es bundában, jázmin rizssel és tartármártásban. A konyha mai ajánlata Jókai bableves, kemencés túrós csúszsa, a fish and chips friss salátával, aztán olasz töltött csirkemell burgonyabundában, rizssel és friss salátával, és túrogombóc édes tejfölel a desszert. A Szarvasbangó Bistro and Catering mai ajánlata pulykarangúleves, brassói apró pecsenye savanyúsággal, grillezett tökehal filé, édes burgonya pürével és vajas zöldborsóval, grillezett zöldséges mediterrán kaszavíja, sült paprika krémmel és csavart burgonyával, és szecsuáni kacsamell tojásos rizssel. A desszert grízes tészta házi bor. Lekvárral. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
3: Lépj be a valódi zene végtelen világába!
2: 93.4. Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk.
1: Tiktok, Tiktok, a rádiódavas reggeli műsora. Pontossággal.
0: Tiktok.
1: Minden hétköznap. Velünk garantáltan jól indul a nap.
0: 93.4. Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
1: itt a reklám.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
6: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
10: A Gyóni Géza általános iskola tanárt keres, magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja 10 perc múlva 9 óra, hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek vendége lesz majd Tapodi Katalin, a Kossuth Műrödési Központ igazgatója, és természetesen a kaszinó terasz eseményei kerülnek majd a fókuszba. Itt az otthon hangján kérdés esetén a 29-562-562-t tudjátok hívni, mi pedig itt a 93.4-en folytatjuk a lapozórával.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Elérte az árplafont a magyarok kedvenc ingatlan típusa, erről ír a Portfolio.hu. A hazai ingatlan piacon a májusi visszaesést követően júniusban ismét emelkedtek az árak, a panel lakások korábbi rohamos drágulása azonban megtorpant. A legfrissebb adatok szerint a növekedést már a téglalakások és a családi házak hajtják, ami a több éve tartó lakótelepi árrobbanás végét jelezheti. Részletek és a teljes cikk a Portfolio oldalán. Ugyancsak ez az oldal ír arról, hogy tarthatatlan a helyzet a rendelőkben. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a háziorvosok száma, miközben az egészségügyi alapellátásra nehezedő nyomás folyamatosan nő. A GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint jelenleg több mint 760 praxis betöltetlen, a tartós orvoshiány pedig elsősorban a vidéki térségeket, a határminti településeket és a gyermekellátás sújtja a legsúlyosabban. Részletek és a teljes cikk a Portfolio oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, pontosan 9 óra van, szép napot és jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nálunk itt az otthon hangján sztereóval folytatjuk, amelynek vendége 10 órától Tapodi Katalin lesz, a Kossuth Művelődési Központ igazgatója. Szó lesz a kaszinó teraszról és így a nyári programokról, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Közlekedési infókkal folytatjuk, na meg a legfrissebb országos hírekkel.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. A külső sávon Tatabánya és Szárliget között lassabb haladásra és szakaszos torlódásokra kell számítani. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. 29-562-562, ez pedig már a telefonszámunk. Ide várjuk a közlekedési információkat. Köszönjük a segítséget!
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 2024 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőr dandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőr dandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
3: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
3: Stereo.
5: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
0: 9 óra múlt 5 perccel, szép napot és további jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez már a Stereo. Hamarosan megnézzük, milyen időre számíthatunk a hétvégén, és ezhez milyen programokat ajánlok, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: És ez már a Stereo, itt a 93.4-en az otthon hangján, 9:45 után vagyunk 2 perccel, és szuper programokat ígértem, úgyhogy már is hozok ezek közül legalább 2-t. Figyeljetek csak, Bakeli, CD, DVD, kazetta, póló, poszter, könyv, újság, kitűző, minden, ami zene egy helyen. Július 19-én érkezik ugyanis a legnagyobb hazai lemezvásár, a budapesti lemezbörze, az ELTE gömbaulába, ahol több mint 100 előadó kínálja portékáit két szinten. Az eseményre akkor is érdemes benézni, ha csak nézelődnénk, nosztalgiáznánk egyet a borítók között, lehet, hogy éppen megtaláljuk a gyermekkorunk kedvenc lemezét. A programon való részvétel ingyenes, tehát nyári lemezpiac az ELTE gömb aulájában július 19-én vasárnap. Minifest a Zsámbéki nyári színházban, ez a Zicsi kastély a helyszín, és ugyancsak a dátum július 19-e vasárnap. Július 19-én különleges minifesztivállal várja a közönséget a Zsámbéki nyári színház a Zicsi kastély kertjében. Az est a Platon Karatev Duo koncertjével indul, majd Vecsei H. Miklós és a Cube társulata mutatja be a Szarvassá Változott Fiú című vetített koncertszínházi előadását. A produkció Juhász Ferenc műve mellett Csóri Sándor, Pilinszki János és Radnóti Miklós életművől ismerít, hőtvöze a zenét, az irodalmat és a színházat egy különleges nyári estén. Tehát minifesztivál a Zsámbéki nyári színházban július 19-én vasárnap. Jó szórakozást!

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerboltja.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján, és hát ígértem, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a hétvégén, úgyhogy ennek próbálok meg most utána járni. Nézzük a szombatot, ahol mikor is kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, néhol zivataroknak, közben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, északkeleten helyenként záporokra, zivatarokra is lehet számítani. Sokfelé lesz élénk erős a jellemzően északnyugati-nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kor estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati a szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Ennek megfelelően szervezzétek, tervezzétek a hétvégét, és mindezek előtt maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, ahol már is folytatjuk méghozzá Charlie Pusszal.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szervíz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
5: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Ami szavakkal elmondhatatlan.
9: Értelmet nyer egy dalban.
10: A zene többet ad.
9: Rádió Dabas.
10: Az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerból.
3: Folytatjuk a Stereót, itt a 93.4-en az Otthon hangján, és szuper programokat ígértem, úgyhogy ennek mentén megyünk tovább. Imáron július 25-én járunk, amikor manga nap lesz a Néprajzi Múzeumban. Július 25-én tematikus programsorozattal várja a manga és anime rajongóit, valamint a japán kultúra iránt érdeklődőket a Néprajzi Múzeum. Az események között kurátori tárlatvezetések, a fametszet nyomtatás, kalligráfia, popkulturális előadások, aztán papírszínház, videójátékok és japán dobkoncert is szerepel. A látogatók egyetlen eseményen keresztül felfedezhetik Japán vizuális kultúrájának hagyományos és kortárs oldalát is. Tehát július 25. szombat, manga nap a Néprajzi Múzeumban. És japán vonalon folytatjuk tovább, hiszen japán filmhét lesz a Toldi moziban július 27 és július 31-e között. Ismét a japán filmekké lesz tehát a főszerep a Toldi moziban, ahol a közelmúlt kiemelkedő díjnyertes alkotásainak válogatását vetítik a japán filmhét keretében. A kínálat ezúttal is színes, üdítő vígjáték, könyvfakasztó dráma és levérincselő sci-fi film is szerepel a műsoron. Tehát japán filmhét a Toldi moziban július 27-e és július 31-e között. Most pedig érkezzen Shawn Mendes és a Lost in Japan.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29 361 776.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben kell autózni. A külső sávon Tatabánya és Szárliget között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M3-as autópályán helyreállítási munkát végeznek a Gödöllő és a Bak közötti szakaszon. A Miskolc felé vezető oldalon a 32-es kilométernél lezárták a forgalmi sávokat, és a Bavati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. A torlódás közel 3 kilométeres, vezessetek óvatosan.
9: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias, yes.
11: Novinky,
10: News.
11: Magyarul és érthetően
10: hírek.
9: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
5: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
5: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
5: Sztereó.
6: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Christmas.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
1: Rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
4: Ez már a Stereo, itt a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Tapodi Katalin, a Kossuth Művelődési Központ igazgatója. Szia Kati, köszöntelek az éterben.
5: Szia. Én is köszöntöm a rádió dobos hallgatóit.
4: Ha itt vagy, akkor biztos, hogy szuper programokat hozol nekünk. A kezemben van a katalógus, ezt már bemutattuk a hallgatóinknak, úgyhogy a műsorfüzetben lehet lapozgatni, és kiválasztani aktuálisan azt a programot, amire el szeretnénk menni. Az elmúlt időszakban is volt jó néhány, megnyílt a kaszinó terasz. Mesélj nekünk egy picit az előzményekről, aztán rátérünk azokra az eseményekre, amelyek még ránk várnak a nyár folyamán.
5: Így van, hát ez igazán ugye a 7. kaszinó terasz. Ez azt jelenti, hogy 7 évvel ezelőtt találtuk ki, és kezdtük el megvalósítani. Én azt gondolom, a 7 évre visszatekintve, hogy elég tartalmas és szép programok voltak benne. Próbáltunk mindenféle műfajra odafigyelni, tehát kicsit színház, kicsit vers, kicsit zene, főleg zene legyen nagyon sok benne. Én azt gondolom, hogy ami a mi feladatunk azért az egy... rosszul fogok fogalmazni, nem magasabb kultúrát jelent, de hát egy értékes kultúra közvetítés a feladatunk. Nem bántom sem a műzikeleket, se semmit, de hát nyilván az nem az a műfaj, amit mi oda tudnánk. Valószínű, hogyha lehoznánk a valamelyiket, mondjuk a Hogyan tudnék nélküledből, akkor nagyobb sikere lenne, de hát nem ez a feladatunk. A másik az, hogy az a réteg, ami sok pénzbe kerül, és sok pénzért is lehetne megvenni, ha egyáltalán meg lehetne venni. Amit mi tudunk csinálni, az egy sokkal egyszerűbb módon, de én azt gondolom, hogy egy sokkal értékesebb kultúra közvetítés, hogyha ha mindjárt én nagyon szeretnék most beszélni a Kárász Eszterről, meg a
4: mindenképpen
5: Párizsi...
4: beszéljünk a Kárász Eszterről.
5: A Párizsege alatt című estről, mert hogy az lesz ugye a jövő szombati, az a következő, és igazán én nekem már amikor megterveztük, és amikor az Esztert kerestem, már akkor is megfordult bennem nem egyszer kapujágot a neve, és aztán végig gondoltam, hogy mi az, amitől én fogalmaztam bele a műsorfüzetbe azt a mondatot, hogy egy varázslatos nyári este, ahol a zene, a fények és a francia életérzés találkozik. Ezt tőlem többen megkérdezték már te is a múltkori adásban, hogy mi az a francia életérzés.
4: Mesélj nekünk, kérlek erről.
5: És én úgy végig gondoltam, hogy a francia művészet azért a világra és Magyarországra is nagyon komoly kihatással van. Akár az irodalmat, akár a képzőművészetet, akár a zenét nézzük. És muszáj, hogy végig gondoljam, hogy mondjuk Munkács az élete utolsó néhány évét Párizsban élte, igazán hatalmas képeket ott alkotott, a Rőzsehordot például speciál ott csinálta meg, hát tudnánk felsorolni még több mindent. Mondjuk Adiról ne beszéljünk, aki egyébként nem élt olyan nagy közösségi életet, sose tartotta magát társasági lénynek, de Lédával rengeteget sétált a Szajna partján, vagy mondjuk Márai, aki 5 évig élt Párizsban a feleségével, tehát hogy sorolhatnánk, de akkor menjünk inkább a zene felé. Azt nem is kell mondani, hogy Aznavúrtól Edith Piafig milyen sort lehetne felsorolni, aki a francia sanzon történetében azt gondolom, hogy világhírűt alkottak. Ha csak arra gondolok, hogy az én kedvenc színészemet még szóba hozzam, ha már
4: szerintem hosszóba, annyira szenvedélyesen tudsz róla beszélni, hogy
5: igen,
4: mindenképpen hosszóba.
5: Hogy a Michel Legrandnak a Demonker a Szélmalom című dalát az Alain Delon úgy énekelte el, egy amatőr felvételen láttam, ahol nem készült belőle stúdiófelvétel is, de csak így elényomták a kottát. És a Legrand ott ült hátul, és egyébként valaki zongorázott, elkezdte a dalt, és a Delon láthatóan akkor találkozott először magával a dallal, és pillanatok alatt meg tudta teremteni azt a hangulatot, ami fontos, azt gondolom. Biztos, hogy nekünk is vannak ilyen hangulataink, tehát most nem azt mondom, hogy a franciák a világ legszuperebb emberei, ők annak tartják magukat nyilván, de az egy másik kérdés. de azt gondolom, hogy ennek a közvetítés, és nem véletlen, hogy a Kárász Eszterről beszélünk, mert hogy az Eszter maga is élt kint Párizsban, remekül tudott franciául, amit nagyon irigylek tőle, mert én próbálkozom, mióta Párizsba készülök, de nem sikerül azért olyan jól. Ő remekül beszél, és hát 5 baráttal, gitárossal, harmonikással, szaxofonossal, helikonossal és egy dobossal kiegészülve fog nekünk szerintem olyan fergeteges hangulatot teremteni, amit nem tudom, hogy más meg tudná-e ma Magyarországon csinálni. Nem beszélve arról, hogy az Eszternek ugye zseniálisan szép hangja van, de hogy franciául énekel, tudom, hogy el lehet a Szélmalmot is, meg sok mindent magyarul is énekelni. Mindig bennünk van, vagy nekem legalábbis, főleg itt a Fiatalok utcáját megnézve tegnap este eszembe jutott, hogy fiatal korunkban mi is azt szerettük, hogyha angol szöveggel énekelnek. Egyébként, ha lefordítjuk, ugyanolyan gagyi, bocsánat, de hogy nem egy eget rengető, mondjuk ebből kivétel a Szélmalom, mert a Szélmalomnak olyan fergeteges és zseniális a magyarra fordított szövege van, hogy az elgondolkodtató, meg sok francia sanzonnak is, de ugye igazán ez a dallamosság másként hangzik franciául, nekem legalábbis, vagy azt gondolom, vagy remélem, hogy másoknak is, mint mondjuk magyarra lefordítva. Úgyhogy én nagyon várok mindenkit ez a jövő szombat estére, mert azt gondolom, hogy ez egy, nem tudom, visszafordíthatatlanul szép este lesz, tehát biztos vagyok benne.
4: Jegyek még kaphatóak, és hát ha a kaszinónak a kis átrium része szerintem csodás milliót fog adni mindehhez, ami még fokozza a hangulatot, úgyhogy érdemes megváltani a jegyünket a Párizs ege alatt című előadásra. De hát itt nem állunk meg a Kaszinó Torres eseményei között, hiszen tart még a nyár, ezért szép nyári este vár ránk augusztusban.
5: Igen, Buk Tiborral és barátaival. Buk Tibor meg ugye eddig más formában, terembérletes formában már többször járt Daboson, és mindig megtöltötte a nagy termet. Picit érzem azt, és biztos meg fogod megint kérdezni, hogy mitől, vagy hogy látom, hogy kevesebben többen jönnek Daboson, vagy nem.
4: Megfogom.
5: Bennem is, igen, tudtam, bennem is megfordul, hogy igazán kicsit néha megértem a dabosiakat. Tehát amikor fölteszik a művészek mondjuk a produkció alatt, vagy előtt, vagy megjönnek, vagy közben, ugye most mindenki social médiázik, fölteszi a képeket, és azt látom rajta, hogy ott van az omladozó oszlop, akkor azért én is elkeseredek. Vagy bemegyünk a nagy terembe, és mondjuk azért annak nincs egy színházi hangulata. Tehát mondhatunk, amit akarunk, itten színezhetjük, vihetjük mi oda a világ legjobb programját, az akkor se lesz az a hangulat. Pont a Ceglédi Művelődési Központ igazgatójával beszélgettem tegnap, kérdeztem, hogy náluk mennyien mennek a nyári programokra, és ugye végig gondoltam, hogy mennyivel jobb helyzetben vannak. Én ismerem a házat, bemégy, és van egy nagyon szép színháztermük. Tehát, hogy azok a feltételek, amik ahhoz, hogy itt minőségi kultúrát közvetítsünk, kellenének, azok sajnos nincsenek meg. De akkor menjünk vissza Buk Tiborra, aki Lőrincz Judit énekessel, Horváth Elemér hegedűművésszel és Horváth Péter zongoraművésszel érkezik, és amilyen általában Buk Tibor műsora szokott lenni, sokan látják a televízióba is, Daboson is többször megfordult. Ebben minden lesz az égvilágon, a csárdástól, az operetten keresztül, az érzelmes műzikelekig, a világslágerekig, ahogy ezt a Tibor szokta csinálni, de egyébként szerintem nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó stílusban csinálja, és azt gondolom, hogy kellemes este lesz. Tudom, hogy nehézséget okoz az, hogy hőség van, nem vagyunk hozzászokva ehhez a meleghez, de ezzel együtt remélem legalábbis, hogy sokan érdeklődnek majd. Aztán lesz egy szeptember, jön a szeptember, ami hát, ha egy kicsit hűvösebb lesz, vagy az lesz, vagy nem. De hát a Pokornilia zenés koncertje az megint egy nagyon különleges zenei csemege lesz, hiszen a Lia úgy közelíti meg ezeket a nagyon ismert gesztis, elgét és lágereket, hogy mi lenne, ha eredetileg nő énekelte volna. Tehát ez ad neked, ugye a Lia egyénisége is, személyisége is ad neki egy különlegességet, de az, hogy ugye emlékszünk rá, vagy legalábbis gondolom sokan emlékeznek rá, ugye amikor a Nagy utazás megszületett, és ugye, ha jól emlékszem, a Somlónak címezték először a dalt, és a Presser csak teljesen véletlenül énekelt el, és mi lett belőle. Tehát, igen, hogy Presser nélkül ma már elképzelni nem tudnánk a Nagy utazást, és lett egy olyan sajátos hangulata, meg légköre annak a dalnak, hogyha megszólal, hogy azt gondolom, hogy ez utolérhetetlen. Na most én is nagyon kíváncsian várom a Liának, láttam belőle részleteket, meg küldött hozzá nyilván anyagokat. Szerintem egy nagyon izgalmas zenei utazás. Egyrészt jól ismert dalok, tehát nem kell attól félnünk, hogy nem ismert dalokat hallunk. Ugyanakkor biztos, hogy más jelentést kapnak attól, hogy egy nő énekli. Nem tudom, hogy jobbak vagyunk, rosszabbak vagyunk, milyenek vagyunk, mások vagyunk, maradjunk ennyiben. Mondaná, igen, ez jó volt a felvezetés, mert ugye mondaná Steiger volt Krisztián, hogy
4: igen,
5: nem jobb, nem rosszabb, csak más, mert hogy a következő, amivel ugyan nem a kaszinóterasz, tehát nem kint az udvaron, de hát ugye azért az egy nagy pillanat lesz szerintem, hogy Steiger volt Krisztián újra itt lesz Dabason, de most úgy lesz itt, hogy csak ő egyedül és az új könyvét fogja bemutatni, ami egyébként egy zseniális, a jó könyv megint. Hát őt meg szerintem be se kell mutatni. Hát ő egy olyan ismert ember ebbe a pillanatba, aki ma Magyarországon a generációkutatás szerintem nagy mestere. Azt gondolom, hogy sokan érdeklődni is fognak, meg sokan, már tudom most a jegyeladásból, hogy sokan érdeklődnek.
4: És hát hihetetlen előadó, úgyhogy aki még nem hallotta őt élőben, nem látta, akkor mindenképpen érdemes megnézni, mert egyrészt nagyon értékes gondolatokat ad át, és mindezt úgy teszi, hogy visz magával szinte.
5: Igen,
4: az előadás
5: és
4: folyamán
5: egyszerűen élvezni lehet azt, amit csinál, mint hogy egyébként ő maga is azt szokta mondani, hogy nagyon szereti, amit csinál, tehát hogy élvezi azt, ahogy ő ott elő tudja adni azt, amit gondol a világról, azon túl, hogy egyébként jó gondolatai vannak a világról, tehát nincs azzal semmi gondunk, magával a gondolataival se, de amilyen szuggesztív módon ezt csinálja, az meg szerintem magával ragadó.
4: No, hát akkor szeptemberig már átvettük a programokat, érdemes ezeket beivésni a naptárba és ellátogatni a Kossuth Művelődési Központban. Hogy telik nálatok a nyár? Gondolom készültök az adott eseményekre, legközelebb tehát Kárász Esztert láthatjuk. Igazi francia világba fog minket elkaleózolni, varázsolni, de gondolom mindezek mellett azért a csoportok is készülődnek az új szezonra.
5: Igen, sőt, még lesz egy néptánctáborunk, ami augusztus 10-től 16-ig.
4: Világba fog minket elkaleózolni, varázsolni, de gondolom mindezek mellett azért a csoportok is készülődnek az új szezonra.
5: Igen, sőt, még

0: események, és én tényleg csak azt kívánom, azzal együtt, hogy nehéz a dabasiakat megmozdítani, hogy jöjjenek, mert akármilyen meleg van, akármilyen körülmények vannak, én azt gondolom, hogy olyan értékes programok, amiket érdemes megnézni.
1: Hogyan inspirálódsz? Így a nyáron van rá mód és lehetőség, hogy megnézz előadásokat, elmenj más házakba, tehát van rá mód és lehetőség, hogy ilyen módon is magadra szedd azt, amiből tudsz majd táplálkozni a következő szezonban?
0: Hát ez a nyár most egy kicsit zavarosabb, vagy zűrösebb, vagy terítettebb, mint a szokásos, de az inkább a téli időszak az. Tehát, hogy az, ami nyáron történik, azt nem nyáron kell végig gondolni. Azt lehet nézni, hogy ugye nekem van két kedvenc dolgom, amit minden évben szeretek, ha meg tudok ismételni, az egy Ken koncert, meg egy Zorán koncert. Aztán, ha 28-szor látom, akkor is szeretem beiktatni, és most nem találok Ken koncertet egész nyáron sehol. Zorán meg elmarad vecsésem, mert már csak két évente csinálják, úgyhogy el vagyok kenődve, de majd megoldom valahogy. De hogy vannak olyanok, amiből töltődni lehet, meg hát találkozom a többiekkel, beszélgetek a többiekkel, nézzük egymás programjait, mondjuk a Ceglédiekét nagyon sokat, a Klauzát, tehát nyilván miután az Eszter került oda igazgatónak nagyon sokat, Veresegyházzal tartom a kapcsolatot, tehát hogy vannak azok az emberek, akikkel azért jó beszélgetni, mert mondjuk 5 percen belül értjük egymást, és elég annyit mondani, hogy azt hívd, azt ne hívd, ez nagyon jó volt, vagy most éppen a Teszári Miklós barátommal folyt más ügybe, egy néptáncos ügybe egy beszélgetés, és rohant valahova, mondta, hogy az operába. Másnap reggel visszahív, vissza is hívott, és akkor elmondta, hogy mit lát. A Pillangók is azt, hogy látta egyébként az operába, ami most csupa, tehát teljes magyar feldolgozásba, és azt hiszem vasárnapig vagy hétvégéig megy, és zseniális előadás volt. Tehát, hogy elég ennyi, teljesen más ügybe beszélünk mondjuk a Miklóssal, és akkor abban a pillanatban valami más is szóba kerül, amiből építkezni tudunk.
1: Sokaknak benne van így a kis gondolataiban, hogy ha a színház, akkor általában télen is kőszínház, de nyáron is vannak szabadtéri színházak, és nem mindenki látogatja ezeket a szabadtéri színházakat, vagy a szabadtéri előadásokat. Mit tudsz nekik mondani? Azért különbség van a kettő között, más a vibe-ja, más a hangulata, és érdemes mind a kettőből egy kis eszenciát
0: Így van, mert most legyen akármilyen meleg. Attól még annak mondjuk nézzük a mi kaszinó udvarunkat, vagy tudom, hogy Cegléd se a színház terembe tartja most a nyári programjait, hanem a belső udvaron, ott is meleg van, ugyanis őt ott szerintem még melegebb van, mert még jobban megreked a levegő, de hogy akkor is más hangulata van. A kaszinónak például, ha nem látnám az omladozó oszlopait, akkor azt mondom, hogy egy állati belsőséges, nagyon kellemes, nagyon jó hangulata van. Ráadásul, hogyha mondjuk annyi érdeklődő lenne, akkor még a kertbe is ki tud ülni. Tudom egyébként a szomszédunkról, nem árulom el, hogy ki ő, aki ki szokott ülni a teraszára, a saját teraszára. Nem látja ugyan a színpadot, de végighallgatja. Utána másnap a saját településén általában mondja is, hogy kit kell meghívni. Tehát, hogy így is terjednek a hírek, nyilván, mint ahogy egymással tartjuk a kapcsolatot. Én is tudom, hogy mi történik Inácson, te is tudod, hogy mi történik Dabason. Folyamatosan beszélünk dolgokról, tehát én azt gondolom, hogy ezek az emberi kapcsolatok talán még fontosabbak, mint maga az előadás megnézése. De hát azért vannak itt olyan garanciák, mert mondjuk a Káresz Eszter már volt itt az Edith Piaf estjével. Most egészen menjünk oda-vissza, hogy a Káresz Eszter egyébként Pap János tanítvány volt, és a Pap János rádiószínházába nőtt föl, tehát hogy meddig tud, sőt, volt egy olyan, a Lia, aki szintén Pap János baráti körbe tartozik, a Liának az egyik előadásán, a Lia, itt volt a János, elbújt az oszlopok közé, hogy a Lia ne vegye észre, csak a végén bújt elő, tehát hogy ezek azért nyilván időt áll. Jó, kellően öreg vagyok ahhoz, hogy ezekkel a tapasztalatokkal már rendelkezzem.
1: Te is említetted, hogy az előadás megnézésén és a kulturális dózison kívül azért nagyon fontos az, hogy itt egy közösséggel találkozhatunk azokkal az emberekkel, akikkel egyébként a hétköznapokban nem biztos, hogy összefutunk. Mégis csak a szomszédban lakik, vagy mégis együtt járnak a gyerekeink iskolába. Tehát vannak ilyen kapcsolódási pontok, ami szerintem egy helyi közösség életében nagyon-nagyon fontosak lehet.

0: nek a kultúra közvetítésen kívül.
1: Ha azt mondom neked, hogy amikor a Krisztián, Steigerwald Krisztián lapját fölraktuk, ugye, akkor én rögtön befoglaltam, hát szerintem 20 jegyet, és ebből már nincs is semmi. Tehát, hogy pontosan tudtam, hogy kik lesznek azok, akik úgyis föl fognak hívni, és el fognak jönni, és mondjuk mondhatok nevet is, mert hogy a Zsadányi Laciék biztos jönnek, mert hogy azt ki nem hagyják a Steigerwald Krisztiánt, és két napon belül az Ica telefonált, és mondta, hogy akkor jönne, mondtam, már be is van nektek foglalva hely, tehát hogy nagyjából tudod, nyilván, vagy a Varga Marika tegnap, Argáni Marika ugye tegnap ott volt, tudjuk, hogy jön a baráti körével, vagy a lányokkal, mert Laci bácsi sajnos már nem nagyon jár, innen is üzenem neki, hogy azért eljöhetne. Tudom, hogy megdicséri a műsor, de azért jó lenne, tehát nyilván nem várható el mindenkitől, de hogy megvan azért az a kör, igen, aki mozog benne. Jó lenne ezen szélesíteni, próbálgatunk. Ami nekem nagy hiányérzetem az, hogy a városvezetőit nem látom a programjainkon. Tehát, hogy ez a fajta kultúra közvetítés azért ez egy értékes, bocsánat, nem magamat akarom dicsérni, de azért ez egy értékes kultúra közvetítés. És hogy hiába dobom be külön a műsorfüzetet, szólok külön, mindenkihez elhozom, szétosztottuk, nem tudom még mit kéne csinálni, de hogy mégse látom azt, hogy érdeklődnének, pedig azt gondolom, hogy a példamutatás, vagy az élenjárás az egy fontos dolog. Egy város életébe is, és egy város közösségének az életébe is.
0: Találkozzunk tehát a Kossuth-Műrödési Központban legyen ez a találkozási pontunk, amikor egymással és a kultúrával is sikerül találkoznunk, és egy kicsit együtt lennünk. Kati, köszönjük, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
1: Köszönöm szépen én is, és várunk mindenkit szeretettel.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Tapodi Katalin, a Kossuth-Műrödési Központ igazgatója volt. Köszönjük.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
6: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de itt nincs már. Mert aki van velem, az nincs. Perceként újra töltődik a tár. Ha vad is lennerem, egy nap a szerelem. De holnaptól hozzám már kötődni kár. Hurikán, unikum, buti, tánkolizunk. Kapír, pohár, hely. Betonkész állapotban voltunk, leszünk is. És hogyan tud

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
4: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
2: 5 perc múlva, 11 óra, úgyhogy itt a menüajánló a 93.4-en, és én ezzel búcsúzom tőletek, de előtte megosztom veletek azt a sok-sok menüt, ami itt van előttem, hogy tudjatok miből válogatni. Szóval nézzük a Szarvasbongó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami pulykon ragú leves, brassói apró pecsenyes savanyúsággal, grillezett trükehal filé édesburgonya pürével és vajas zöld borsóval, grillezett zöldséges mediterrán kaszadéja, sült paprika krimmel és csavart burgonyával, szecsuáni kacsamell tojásos rizssel és grízes tészta házi barackelekvárral. A konyha kínálata jókai bableves, kementés, túrós csúsza, fish and chips friss salátával, olasz töltött csirkemell burgonyabundában, rizssel és friss salátával, és túrogombóc édes tejföllel. Nézzük a Sári ABC kínálatát, ami hideg sárga dinnye krémleves, babragú leves, mágtöltelékes nudli mágba forgatva vaníliaöntettel és porcukorral, aztán egyben sült torja tejszínes gombamártással, jázmin rizssel, ropogós kacsacomb, szilvar ragúval, hagymás pirított nyokkival, és rántott tilápia filé cornflakes-es bundában jázmin rizssel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, és további jó rádióhallgatást itt az Otthon hangján.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News.
9: Magyarul és érthetően
8: hírek.
7: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecsetáj védelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik.
10: A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
11: Ez már a Déli Báb, itt a 93.4-en, 4 perccel múlt 11 óra a stúdióban Kiss György, Krisztián, egészen este 6 óráig rádiózhatunk ma is együtt, és a délelőtt utolsó órájának elején Lady Gaga fog bennünket táncra perdíteni, aztán egy kis komolyság, hiszen jön majd Ági is hozza a vétel között legfrissebb információit.
2: A 70-es,
12: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
5: Déli Báb.
2: Bab, a feje tetejére állt világ.
5: 93.4
2: Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Tört fel a Rádió Dabas széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az Otthon hangján, a 93.4-en.
8: Újabb szivattyú cserére került sor a héten Nyíregyházán a hétvégente előforduló vízhiányos állapotok megszüntetése érdekében. A kis településeken is ugyanazok a közlekedési szabályszegések jellemzőek, mint bárhol máshol. Estétől több helyen lehet csapadék.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Újabb szivattyú cserére került sor a héten Nyíregyházán a hétvégente előforduló víznyomás csökkenések, vízhiányos állapotok megszüntetése érdekében. A Daköv Kft. Az elvárt kapacitás alatt működő kútban szivattyú cserét hajtott végre, valamint frekvenciaváltót épített be a rendszerbe. A műszaki beavatkozások célja, hogy megszűnjön a nyáron szinte minden hétvégén előforduló vízhiányos állapot. A rendszer biztonságos üzemeltetés mellett naponta 600-650 köbméter ivóvíz szolgáltatására képes. Az egyik kút óránként mintegy 20 köbméter vizet ad, míg a második kút teljesítménye ennek körülbelül a fele, ezért elsődleges cél a második kút kapacitásának növelése. Ennek érdekében a szakemberek már korábban kicserélték a kútban működő szivattyút egy nagyobb teljesítményű berendezésre. Amennyiben ez a fejlesztés nem hozza meg a várt eredményt, kamerás vizsgálattal mérik fel a kút állapotát, majd szükség esetén felújítják annak érdekében, hogy növelhető legyen a vízhozama. Ha a meglévő kutak teljesítménye hosszú távon sem bizonyul elegendőnek, új kút fúrására is szükség lehet. A kis településeken is ugyanazok a közlekedési szabályszegések jellemzőek, mint bárhol máshol. Szabó Henrik közlekedésbiztonsági szakember, aki Kakucs polgármestere is, lakóhelyén tapasztalja, hogy mindennaposak a közlekedési kihágások. A gyorshajtással mindenhol küzdenek, ezért a versenyképes járásról program egyik célja a Dabasi járásban, hogy minden településen legyen legalább egy trafibox. Ezek kiépítése folyamatban van. A gyorshajtás mellett a parkolás, az elsőbbség meg nem adása, a védőfelszerelés nélküli motorozás is neuralgikus pontnak számít.
2: A sebesség határok betartása az nehézségekbe ütközik a településeken élőknek, és nem csak mondjuk a főútra jellemző, hanem a mellékutakra. A Kresszok szabály ráadásul egy felső korlátot állapít meg nagyon sok esetben, hogy mi az a maximum sebesség, amivel haladhatunk lakott területen belül, lakott területen kívül gyorsforgalmi utakon, de ezek nem kötőérvényűek, tehát hogyha a gépjárművezet úgy ítéli meg, hogy hogy mondjuk egy 4 méter széles kis település falusi mellékutcába nem indokolt kihasználni a maximális 50 km/h, mert hát hiszen parkolóautók jobbra-balra, kerékpárosok, gyalogosok, gyerekek, ne adj Isten, akkor nyugodtan mehet lassabban. Tehát nincsen egy ilyen jellegű kötelező érvény, hatodik, ha szakad neki, 50-nek kell mennie. De sajnos én élek a gyalogerre, hogy még ezt az 50-et is átlépjük. Tehát én azt látom, hogy a közlekedők nagyon sok esetben nem számolnak az összes lehetőséggel és körülménnyel, amit érdemes figyelembe venni a közlekedés során. Ráadásul ezek a kis települések, ahol itt élünk, itt a járáson belül jellemzően, azért itt nem tudunk még időt se spórolni gyakorlatilag azon, hogyha egy ilyen pár száz méteres szakaszon külsebességre kapcsolnánk, tehát a téridőugrás nem megoldás, nyugodtan elbalakhatnánk szépen komotosan és körültekintve, de én itt látok némi frusztrációt a társadalomban, hogy mégsem engedjük meg magunknak, hogy lelassuljunk, és mégis hajtunk. Hát ezen kívül aztán itt a megállás szabályait, hogy megállunk a szomszédnak a kapu behajtóján, és amikor szól a szerencsétlen, hogy ki akar menni, még akkor is, aki szabálytalan parkolt oda, az háborodik föl rajta, az, hogy a parkolási szabályokat egyébként így nem nagyon veszük figyelembe, tehát szemből beállunk, ha a posta elé pedig igazából a Kresszok szabályozza, hogy melyik oldalon lehet egy kétirányú utcába parkolni, ugye ott a menetirány szerinti jobb oldalon parkolunk, amikor átparkolunk a szembe lévő bal oldalra, az már szabálytalan. Mukós isak nélkül való robogozgatástól kezdve egy csomó olyan dolgot föl lehetne ide sorolni, tehát nagyon, nagyon sokféleképpen szegik meg a Kresszok szabályt a kis településen élők is, úgyhogy ebből egy viszonylag hosszú listát lehet.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
10: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
10: www.radiodabas.hu-ra.
6: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bár egyelőre még nem tudni, melyik csoportba kap besorolást a Táborfalva a következő szezonban, az biztos, hogy a Pest vármegyei harmadosztályban indul, mivel az előző szezont a 8. helyen zárta a déli csoportban. A folytatásban a középmezőny második felénél jobb teljesítményben reménykednek a klubnál, de nem feltétlenül ezért történt az edzőcsere a nyáron. Szejbert Zoltán az elmúlt 10 évben előbb labdarúgóként, majd 6 éven át edzőként segített az együttest, de a nyáron jelezte, nem kívánja folytatni. A jövőt illetően pedig a vezetőség felkérte Máté Attilát, hogy vállalja el a felnőtt csapat irányítását. A régi új tréner elsőként a generációs különbséget próbálna meg áthidalni, amelyre az augusztus utolsó napjában kezdődő új bajnokságig egy hónapja lesz. A Sportszelet online készített vele egy interjút. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
8: Napos időre van kilátás, általában kevés gomoly, illetve fátyol felhővel, de estétől északnyugat felől befelhősödik az ég. Délutánig estig csak elvétve lehet csapadék, majd estétől egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 31-37 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Rúzsa Magda újdonsága, Rúzs szólt itt a 93.4-en, és nekem pedig azt kell még elmondanom, hogy mit hallhattok a harangszóig. Érkezik majd az Imagine Dragons, itt lesz New Level Empire-ről kiegészülve Curtis-szel, elsőként pedig már is érkezik Zerbe Sofia Zau, ez a Monkey.

0: Unikum, kicsik és nagyok! Képzelet vagy valóság? Csodavilág vagy valami más? A Daily Báb nem csak szemkápráztató mutatvány, hanem egy igazán változatos műsorszám. Hétfőtől péntekig kéretik ott lenni, a társulatot foglalkoztatni és elégedetten átradőlve hallgatni.
1: Nálunk első a közönség, porondon a legjobb zenék.
0: Daily Báb 93.4.

0: Pontosan dél van, már is kinézünk az utakra, hozom a legfrissebb infókat. Az Útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a biztonságos közlekedés segítő burkolati jeleket festenek a 44-es Dabas Albert és a csomópontnál. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon nagyjából egy 5 kilométeres torlódásra kell készülni.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén, egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat. A természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Így van, kezdődik a Daily Bab következő órája itt a 93.4-en, méghozzá Sean Kingston Fire Burning című dalával indítjuk el a délutánt. Ezt hozom elsőként az ebéd mellé, amihez jó étvágyat kívánok, és hát a délután folyamán mutatok majd egy-két új felvételt, egy-két újdonságot, mert hogy érkeztek ezek is hozzánk, úgyhogy emiatt is érdemes velünk tölteni a délutánt, na meg például azért is, mert ebben az órában a csillagok üzenetét is tolmácsolom.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja. Déli Báb.

No exit by the dance floor, so the boys want more.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street.
1: Rádió Dabassa, az Otthon hangja, hogyha emlékekről van szó, akkor arra például teljesen tökéletes egy fénykép, egy archív fénykép, ami megőrzi a múlt egy pillanatát. És hát vannak olyan múltbeli dolgok, amiknek az elengedése sem olyan egyszerű. Ilyen például, hogyha egy több évtizeden át zajló sorozat egyszer véget ér, mert hogy erről érkezett egy hír, ugyanis befejezik a Két férfi egyeset című 46 éve futó népszerű krimi sorozatát a CSZDF német TV csatorna. Ez egyébként a hazai nézők számára is ismert lehet. Az idősebb korosztály talán még emlékszik erre a sorozatra, hiszen jó néhány évtizeddel ezelőtt még a Magyar Televízió is sugározta itt az M1-en. A dörzsölt magánnyomozó és az igazságosztó ügyvéd nyomozásairól szóló 1981 óta futó sorozat utolsó epizódját egyébként jövőre láthatják majd a nézők. A szériához pedig egy 90 perces tévéfilm is készül, amely a befejezésül szintén 2027-be kerül majd bemutatásra. A Két férfi egyeset a német televízió egyik leghosszabb ideje futó és legnépszerűbb sorozata. A sorozat két főhőse két eltérő habitusú karakter, de mégis jó barátok. Az ügyekben a magánnyomozó mindig az ügyvéd megbízásából dolgozik. Az évtizedek alatt egyébként cserélődött a színészgárda. Az 1981-ben bemutatott első epizódban József Matula még frankfurti rendőr volt, aki egy bírósági tárgyaláson találkozott leendő partnerével, Dieter Renz ügyvéddel. 2014-ben a formátumot felfrissítették, az újraindításhoz megtartották a két főhőst, a Frankfurt am Main-i helyszín, de a történetek és a szereplők Leo Oswald nyomozó és Benjamin Hörberg ügyvéd újak voltak. És mivel a sorozat több mint 4 évtizede fontos része volt a csatorna péntek esti műsorainak, és generációk nézték a két férfi nyomozásait, nehéz döntés volt a befejezés, ezt közölte a csatorna. A CSZDF egyébként köszönetet mondott a stábnak, valamint a színészeknek, köztük a 2014 óta a Hornberget játszó Antonio Monottnak és az Oswaldot alakító Vanya Moose-nak, valamint az ügyész szerepében látható Bettina Zimmermannak. A sorozat ugye, ahogy említettem, a magyar közönséghez is eljutott, hiszen a Magyar Televízió 1984-től számos epizódját is sugározta ennek a sorozatnak. És hát van olyan sorozat, ami nem szakadhat meg, ez pedig a zenék sora. Már is érkezik a Two Colors, ez a Disco Heart.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Szia Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra. Néli Bár.

Rádió Dobos az otthon hangja, az Ace of Base Szelavi című felvétele szólt itt a 93.4-en, és hát lassan egy hete már csak idézőjelben beszélgetünk, illetve múlt időben a Bombon együttesről, mert mint megérkezett a hír, elhúgy Szolnoki Péter, a csapat énekese. Ugye Török Tamással együtt alkották a Bombon együttest, ami 1995 májusában alakult pop-rock magyar könnyűzenei formációról van szó. Számtalan sláger, számtalan dal köszönhető a csapatnak, de hát ő egy olyan előadó, egy olyan ikonikus előadó, akiről ugye nem tudunk múlt időben beszélni. Most már is itt lesz egy újabb felvétel, amit már hallgatunk tőlük. Ez egy lírikus dal, a Szorítsúgy.

0: Rádi Dabas, az otthon hangja, egy remek felvétel szólt Mary J. Blige és Eve közössétől. Ez volt a Not Today, itt a 93.4, 3 perccel múlt 3:41. A folytatásban maradunk a mánál, hiszen megnézzük, hogy mit is üzennek nekünk a csillagok a nap hátlevő részében.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Amit a kosoknak szóló infokkal kezdünk elsőként, könnyen felkaphatod a vizet, főleg ha valaki megkérdőjelezi a döntéseidet. Nem kell minden csatát megnyerned, néha az a legjobb válasz, ha egyszerűen tovább lépsz, estére már sokkal nyugodtabban látod a helyzetet a napi horoszkóp szerint. A Hold és a Vénusz kedvez a meghitt pillanatoknak, de az Uránusz könnyen boríthatja a terveket a bikáknál. Egy váratlan megjegyzés érzékenyen érinthet, ezért érdemes elszámolni 10-ig, mielőtt reagálsz. Ha nyitott maradsz a másik nézőpontjára is, gyorsan elsimulhat a feszültség, és feleslegesen ne féltékenykedj, ne túráztasd magad. A mai nap tele lehet kisebb fordulatokkal, hogyha ikrek vagy, ezért jól jön egy kis rugalmasság. Valaki egészen máshogy lát egy helyzetet, mint te, de ebből még nem kell vitának lennie. A hétvége már közel van, ne engedd, hogy egy apróság elrontsa a hangulatodat. Egy félreértés könnyen nagyobbnak tűnhet, mint amekkora valójában, inkább kérdezd rá, mint hogy találgass, mert most aztán negatív irányba működhet a fantáziád. Egy őszinte beszélgetés sokkal többet ér most, mint a sértődés. Ma érzékenyebben reagálhat az oroszlán, ha nem kap elég figyelmet vagy elismerést. Nem mindenki ugyanúgy fejezi ki az érzéseit, ezt érdemes észben tartani, és lehet, hogy nem is úgy gondolja, amit mond, inkább kérdezd rá. Délutánra kisimulnak a hullámok, és ismét könnyedebbé válik a hangulatod. A Hold és a Vénusz a szűzjegyében jár, ezért különösen fontosak lesznek számodra a kapcsolatok. Egy váratlan helyzet ugyanakkor kibillenthet a nyugalmadból, de gyorsan megtalálod a legjobb megoldást. Még szerencse, hogy te ilyen találékony típus vagy. Ma sokat számít a türelem és a higgadt kommunikáció. A mérleg kapcsolatai kerülnek a középpontba, és bizony most egy kisebb nézeteltérés is nagyobb jelentőséget kaphat, az oroszlán energiák pedig még téged is hajlamossá tesznek a túlzásokra. Ne feltételezd rögtön a legrosszabbat, egy kedves gesztus vagy őszinte mondat gyorsan helyreállíthatja az egyensúlyt. Valaki, nem pozitív értelemben, meglepő viselkedése kizökkentheti a skorpiót, de nem érdemes rögtön messze menő következtetéseket levonni. Hagy időt arra, hogy leülepedjen az érzés, és mire véget ér a nap, már egészen más szemmel nézitek ugyanazt a helyzetet. A pénteki pörgésben könnyen összecsúszhatnak a programok, hogyha nyilas vagy, és ebből adódhat némi feszültség. Egy kis humor most többet segít, mintha menteni próbálnád a dolgot. Ha sikerül elengedni az apró bosszúságokat, kellemesen indulhat a hétvége. Pénteken különösen fontos lesz a baknak, hogy ne akarjon mindent kézben tartani. Egy váratlan változás elsőre kellemetlennek tűnhet, később viszont kiderülhet, hogy még jól is jött. Nyugodt hozzáállásoddal sok vitát megelőzhetsz, sőt, most még pénzügyekben is kaphatsz egy jó hírt, bejöhet egy számításod. Az Uránusz hatása miatt ma nehéz kiszámítani, ki hogyan reagál egy-egy helyzetre, hogyha vízöntő vagy. Lehet, hogy valaki meglep a viselkedésével, de ettől még nem kell rögtön konfliktust keresni. Adj egy kis teret mindenkinek, magadnak is. És ma érdemes kerülni a féltékenységet, illetve a találgatásokat, hogyha halak vagy, mert könnyen félrevezethetnek. Inkább mondd ki, ami benned van, és figyelj arra is, mit szeretne elmondani a másik. Ezzel sokkal harmonikusabban zárhatod a hetet.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
4: Tört fel a rádiód a bassz széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az otthon hangján, a 93.4-en.

0: Mystic és a Scandalous című dala szólt itt a 93.4-en, 13 óra van, kinézünk az utakra, jönnek a friss hírek, utána már is érkezik Bob Sinclair és az őrült nyár. Az útinfon tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a biztonságos közlekedés segítő burgati jeleket festik a 44-es Dabas Albert és a csomópontnál. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon nagyjából egy 5 kilométeres torlódásra kell készülni, erről tájékoztat az útinform. Én pedig még arról tudok benneteket tájékoztatni, hogy az élőkép azért ennél árnyaltabb, mert hogy van egy fennakadás nagyjából Inárcs, illetve Felsőpakony közötti szakaszon, itt is lassulásra kell számítani, illetve nagyjából egy 20 perces menetidő többletre. Egyelőre még az irányt, illetve az okot nem tudom, de azt is el tudom még mondani, hogy az M0-áson is van egy fennakadás. Itt nagyjából egy jó 10 perces menetidő többletre kell számítani, méghozzá az M5-ös autópályán és az M4-es autóút közötti szakaszon, és nagyjából az élő kép szerint ennyi a fennakadás. Még talán azt tudom elmondani nektek, hogy Monron kell számítani a szokásosnál nagyobb forgalomra a Pósa Lajos utcában.
1: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett. Nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Hogyha otthonról van szó, akkor a tűzoltók nem válogatnak, főleg, hogyha esetleg tűzeset van, legyen szó emberek által lakott épületről, vagy éppen egy gólya pár fészkéről. Na hát erről is hallhatsz az órában, illetve arról is, hogy július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára, hogy kik az idei jelöltek, kiderül majd a tudásmorzsákban.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: döntések sorozat.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Florence and the Machine Spectrum című felvétele szólt. Itt a 93.4-en 6 perc múlva lesz 13:30. Szokatlan mentéshez riasztották a tűzoltókat Romániában, Buzău megyében. Az első bejelentések szerint egy villanyoszlop gyulladt ki, a helyszínen azonban kiderült, hogy a lángok egy gólyafészket is veszélyeztetnek, amelyben 3 madár tartózkodott. A Maszol számolt le mindenről. A Kosteszti településen lévő oszlop tetején álló fészek a tűzoltók kiérkezésére már lángra kapott, de a gólyák nem menekültek el azonnal. A beszámolók szerint egészen addig a közelben maradtak, amíg a tűz közvetlenül nem fenyegette őket. A mentés során a tűzoltók különös körültekintéssel dolgoztak, a lángok eloltása mellett a lehető legnagyobb mértékben meg akarták óvni a fészket, és a benne élő madarakat. Végül sikerült megfékezni a tüzet, így a 3 gólya sértetlenül megmenekült. A Buzău megyei katasztrófavédelem közösségi oldalán is beszámolt az esetről. Bejegyzésükben azt írták, hogy minden otthon ugyanazt jelenti, biztonságot, illetve az életet. Az eset azt is mutatja, hogy mennyire ragaszkodnak a gólyák a fészkükhöz. A mentésnek köszönhetően most ugyanott folytathatják az életüket, mint eddig. És hát mi is ugyanott folytatjuk a zenék sorát, mint eddig. Érkezik már is Tóth Andi és a Júniusban című újdonsága.
1: Ha strandon vagy, ha útközben, ha pálmán,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
10: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Napközben sem hagyunk magad.

Rádió Dobos az otthon hangja, a Republika együttes még egyszer nyár című dala szólt az elmúlt percekben. Július végéig lehet szavazni 2027-es év madarára, erről hallhatsz hamarosan a Tudásmorzsákba, de most már is itt van Demiano David és a Zombie Lady 8 perccel 3/4-2 előtt.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Irén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskubik verseny, ez a 2027-es év madara címért, a szavazatokat pedig július 31-én éjfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A három jelölt közül 2026 nyarán a 2027-es év madarára lehet szavazni, olvasható az Egyesület honlapján. Az MME 1979-ben indította el az Év Madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. A program rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A választás 2011 óta rendszerint közönségszavazással történik. Na és kik az idei jelöltek? Az egyik a gyöngybagoly, amely egy közepes testméretű, világos alapszínű és sötéten gyöngyözött mintázatú madár. Kizárólagos éjszakai életmódja és szorványos elterjedése ellenére is sokak számára ismerős, kedvelt madár, alakja gyakran megjelenik mesékben, művészi alkotásokban. A költésre alkalmas padlásterek, templomtornyok lezárása miatt állománya lecsökkent és veszélyeztetetté vált. Aztán a hangja miatt a macskával összefüggésbe hozható macskabagoly azon kevés bagolyfajok közé tartozik Európában, melyek nem veszélyeztetettek. Nagyon alkalmazkodó képes fakéreg mintázatú madár tél végétől éjszakánként erdőkből és városi parkokból hangzik kísérteties több tagú huhogása és nyávogó kiáltása. És itt van a harmadik jelölt, a füleskubik, a második legkisebb bagolyfajunk. Fakérgek mintázatául szolgál a tollazata, tökéletesen simul a környezetéhez, hangját pedig szívesen hallatja, ezért sokak számára ismerős madár, országszerte elterjedt, ahol megfelelő élőhelyet és nagy mennyiségű rovarzsákmányt talál, úgyhogy ők az idei jelöltek, rájuk lehet szavazni az MME, azaz a Magyar Madártani Egyesület honlapján.
0: Tengernyi kincs van a magyar dalok.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Pontosan 14 óra van, és az élőkép szerint Ócsán két helyen is, a Damjanics, valamint a Kisernő utcában kell számítani a megszokottnál nagyobb autós forgalomra.
1: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Jelentem a pop nagyasszonya visszatért. 2026-ban új albummal, a Confessions 2-vel jelentkezett Madonna. És hát erről választottam az óraindító felvételt, ez lesz majd a Dance Theria című újdonsága. Ezzel indul hát a Déli Báb utolsó órája, de itt lesz majd Belánó és a BLL, csak hogy a hazaiak közül is hozzak kettőt. Közérdekű infok, illetve a vétel között legfrissebb hírei is, majd Ági tolmácsolásában.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére.

0: haj. Értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. Péntek este ismét megtelik élettel a Béla Gödör Park. A mai napon egy igazán lendületes koncerttel várnak mindenkit, 21 órától ugyanis Pifu lép színpadra, a hangulatot pedig már 20:30-kor Matki alapozza meg. Ha szereted a pörgős zenét, a nyári esti koncerteket és a jó társaságot, akkor itt a helyed. Hozd magaddal a családodat, a barátaidat és töltsük együtt egy felejthetetlen estét Újhartyán, egyik legkedveltebb közösségi helyszínén, tehát a Béla Gödör Parkban. És piknik, mozi, bugyin a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Beleznai Kastély parkjában július 18-án. Vendégvárás 19 órától és 20:30-tól a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik. A belépés ingyenes.
0: A Rádió Dabas. Közérdekű információit hallottad.

0: get it. Yeah, I get it. Yeah, yeah, I get it. Yeah, you ain't nothing but a... A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: A polgármester és az alpolgármester által lemondott jutalomból klimatizálják az egészségházat Pilisen. Elindult a szúnyog monitoring Üllőn. Szombaton is lecsaphat egy-két vihar.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Több a lakosságot közvetlenül érintő döntés született Pilisen a rendkívüli testületi ülésen. Hatályon kívül helyezték a zárt kerti ingatlanokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint új rendeletet alkottak a kerti hulladék égetésének szabályairól, amely változatlan tartalommal tartalmazza a korábbi előírásokat és az időközben elfogadott módosításokat. A testület a jogszabályi változások miatt új döntéseket hozott a polgármester és az alpolgármester illetményével kapcsolatban, ugyanakkor a város önazonosságát védő rendelet módosításáról a Pest vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére ezúttal sem született határozat. A képviselők 5 millió forintos költségvetési átcsoportosításról is döntöttek. A forrást a külterületi utak portalanítására és az egészségház klimatizálására fordítják. Az összeg abból szabadult fel, hogy a polgármester és az alpolgármester tavaly lemondott a jutalmáról azzal a céllal, hogy azt később közérdekű fejlesztésekre használják fel. Az ülésen döntés született a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának megbízásáról, valamint arról is, hogy az önkormányzat támogatja a fogászati alapellátást. Egy új fogorvosi szék beszerzésének költségeiből 60%-ot a város, 40%-ot pedig dr. Barta Károly fogorvos finanszíroz. A testület zárt ülésen tárgyalt a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének jogviszonyáról, a gépjárművek és eszközök közbeszerzési eljárásának lezárásáról, valamint betelepülési és lakcím létesítési kérelmekről is. Elindult a szúnyog monitoring Üllőn, amely a település szúnyoggyérítési programjának része. A szakemberek három helyszínen, a városi piacon, a sporttelepen és az UVF Maglódi úti telephelyén helyeztek ki monitoring csapdákat a csípőszúnyogok felmérésére. A csapdák 24 órán át működnek, ezt követően a szakemberek összegyűjtik azokat, majd laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá a befogott példányokat. Az eredmények alapján képet kapnak arról, milyen fajok fordulnak elő a településen, mekkora az egyedszámuk és milyen mértékű a szúnyog terhelés. A monitoring eszközök száraz jég segítségével az emberi kilégzés során kibocsátott széndioxidot utánozzák, így vonzzák magukhoz a csípő szúnyogokat. A beépített ventilátor ezután kíméletesen gyűjti be a rovarokat, lehetővé téve a pontos vizsgálatot. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett csapdákat ne mozdítsák el és ne érintsék meg. A zavartalan működés elengedhetetlen ahhoz, hogy megbízható adatok alapján dönthessenek a szükséges szúnyoggyérítési intézkedésekről.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Lezajlottak a második vasadi vágta futamai. A Huszár gyerek vágta ezüstérmese lett a monori Marton Johanna, aranyérmet szerzett Holzer Hanna vasadi versenyző. A kis huszár vágtában ezüstérmes lett Péntek Borbála Nyáregyházáról, aranyérmes Rakocsai Judit vasadi versenyző. A felnőtt vágtában Balogh Luca vasadról bronzérmet szerzett, a versenyt Németh János nyerte Bajáról. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: Szombaton az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, de napközben nagy területen lehet hosszabb csapadékszünet. A minimum 15-23, a maximum 27 és 34 fok között változhat. Köszönöm a figyelmet!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
7: Az élőképről hozok nektek egy friss információt. Albert Irsán a Kenderháti soron erősödött meg a forgalom. Itt kell számítani hosszabb menetidőre.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Leszálló ágban a munkanap. Haza kísérhetünk. Irány a hangár!
9: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig
8: a 93.4-en.
10: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News,
12: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél és hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcsőfeljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterületfelügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várható láthatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öreg tó, 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nyi tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is, Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: Hogyha a hétvégén terveztél volna ügyet intézni ügyfélkapun vagy dápon keresztül, akkor rossz hírem van, mert hogy erre nem lesz lehetőséged. Egy nagyobb leállás lesz majd a hétvégén, erről is hallhatsz az órában, illetve arról is, hogy most már a repontokon keresztül akár a rászoruló állatokat is tudod segíteni a visszaváltató palackokkal, illetve fémdobozokkal. Hogy mindezt hogyan tudod megtenni, ezt is elárulom a Hangár első órájában.
9: A 70-es,
8: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
8: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.
8: Hangár.
9: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
8: Csak itt.
9: A 93.4-en.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába!

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: I've been fucking awesome, poppin' pills, man, I feel it's like a rockstar.

Rádió Dabassa az otthon hangja egy újdonsággal, valamint egy kis jótékonysággal folytatódik a délután. A hazai visszaváltási rendszerben már megszokhattuk, hogy a PET palackok, dobozok és üvegek leadásakor a gép felajánlja a jótékonyság lehetőségét. Sokan viszont nem tudják, hogy az automaták kijelzőjén futó fő alapítvány mellett más, akár kisebb állatvédő szervezeteket, kutyamenhelyeket is támogathatunk közvetlenül. A folyamat egyébként rendkívül egyszerű, mindössze egy kis előretekintést igényel a visszaváltás előtt. Na de hogyan is működik mindez? Nos, elsőként látogassunk el a Repont Jótevő Alapítvány hivatalos weboldalára, ahol megtalálhatjuk a regisztrált támogatásra váló szervezetek listáját. Ha a keresőbe beírjuk azt, hogy állat vagy kutya kulcsszavakat, akkor azonnal láthatjuk a segítséget kérő alapítványokat, például az Esculap Állatvédő Egyesületet, a Phoenix Állatvédő Egyesületet, vagy éppen a Diósjenői Állat és Természetvédő Egyesületet. Az oldalon minden szervezet mellett szerepel egy egyedi QR kód, ezt kell elmentenünk, vagy pedig lefotóznunk a telefonnal. És amikor odaérünk a Repont automatákhoz, a palackok bedobása előtt, vagy legkésőbb a folyamat lezárás előtt, olvastassuk be a telefonunkról a kiválasztott alapítvány QR kódját, és a gép már is azonosítja. Miután a rendszer a képernyőn visszaigazolta a szervezet azonosítását, a visszaváltott csomagolások után járó betétdíj, azaz a palackonkénti 50 forint automatikusan a kiválasztott állatvédők számlájára vándorol. Ennyire egyszerül. Van valami, ez pedig már egy újdonság, érkezik részműves és tírgyenik közöse.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is.

0: Tiger romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2 TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked! Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
1: Telefonszám 29-361-776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Leszálló ágban a munkanap.
4: Hazakísérhetünk.
3: Irány a hangár.
5: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig.
3: A 93.4-en.

Rádió Tavasa az otthon hangja már is folytatódik tovább a délután. Előre ütemezett informatikai karbantartást végeznek a kormányzati háttérrendszerekben július 18-án és 19-én, azaz szombaton és vasárnap. A munkálatok idején egyes e-közigazgatási szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetőek, így az elektronikus ügyintézésben átmeneti fennakadásra kell számítani. Ez olvasható Magyarország kormánya Facebook oldalán. A karbantartás érinti azokat a szolgáltatásokat is, amelyek a DÁP, azaz a Digitális Állampolgár Program, vagy a KAU, azaz a Központi Azonosítási Ügynök Azonosítási Rendszerét használja. Emiatt az online ügyintézés egy része a hétvége során átmenetileg nem lesz elérhető. A változás a személyes ügyintézést is érinti, ugyanis a központi kormányablakban július 18-án és 19-én kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden egyéb ügyintézés szünetel. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormányablakokban is helyreáll a teljes körű ügyintézés.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Közlekedési információkkal megyünk már is tovább itt a 93.4-en, és az Útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Viatorvegy között terelésbe kell autózni, már Tatabányától torlódásba kell arra szolgatni, ettől távol a Bóbaroknál és Bicskénél is a fennakadás van. Nem csak a külső, de az áterelt belső sávban is lassabban halad a kocsisor. Szakaszos torlódásra kell számítani. A Budapest felé közlekedők megnövekedett menetidővel számoljanak. És az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion. Lezárták a külső, illetve a leálló sávot a 32-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon kisebb torlódásra kell készülni. Az ellenkező oldalon valószínűleg a bámészkodók miatt lassul le a forgalom, és már az M1, M7 elválásától telítettek a sávok, szakaszosan tolódik a forgalom, az arra közlekedők mindenképpen hosszabb menetidőre számítsanak. És hát közeledik a hétvége, úgyhogy nagyon sokan választják ismét útiránynak a Balatont, úgyhogy mindenképpen számítsatok arra, hogy hosszabb menetidőre kell számítani az autópályákon, nem csak a mai napon, hanem akár a holnapi napon is. És ami még fontos információ lehet, illetve megnyugtató információ, hogy jelenleg az M5-ös autópályán nincsen fennakadás.

0: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzi játék az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzi játék, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzi játékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Már is folytatódik tovább a Hangár itt a 93.4-en a hírek után, és ebben az órában megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Na meg egy recepttel is készülök nektek az órában, úgyhogy érdemes velünk tartani továbbra is.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas.
1: Az otthon hangja.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Vele képzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként.

Ahogy ígértem az óra elején, megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk. Az biztos, hogy hidegfront is érkezik majd a hétvégén, hogy ez mennyire befolyásolja majd az időjárásunkat, azt már is megnézzük. Szombaton kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van viszont már kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, északkeleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton méretjük majd az alacsonyabb maximumokat. Aztán vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz szélénk a nyugati szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 14 és 22, napközben 28 és 34 fok között alakul a csúcs, és érkezik valóban a hidegfront a jövő hét elején, nagyjából 25-26 fok körül alakulnak majd a csúcs hőmérsékletek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Tört fel a rádiódabasz széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az Otthon hangján, a 93.4-en.

0: Yeah, you should take it off.
1: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: A mai receptünk besameles rakott karfiol, amihez mondom már is, hogy mi szükséges. Egy fej karfiol, egy teáskanálnyi só, 10 deka füstölt szalonna, 3 deka vaj, 3 deka liszt, 5 deci tej, bors, szerecsendió és 15 deka sajt. A besameles rakott karfiol elkészítéséhez a karfiolt megtisztítjuk, a külső leveleit eltávolítjuk, majd a rózsáira szedjük, egy nagyobb lábasban vizet forralunk, megsózzuk és a karfiol rózsákat beletesszük. Addig főzzük, amíg éppen csak roppanósak maradnak, ez nagyjából egy 6-8 perc, majd pedig leszűrjük és hagyjuk lecsöpögni. Közben a szalonnát apró kockára vágjuk és egy serpenyőben lassú tűzön zsírjára sütjük, és amikor már szép aranybarna, látszik, hogy pirul, akkor félretesszük. Most elkészítjük ezután a besemelmártást, egy kisebb lábasban megolvasztjuk a vajat, rászoljuk a lisztet és habverővel folyamatosan keverve világos színű rántást készítünk. Apránként vékony sugárban hozzáadjuk a tejet, közben folyamatosan keverjük, hogy csomómentes legyen, és amikor a besamel mártás besűrűsödik, ízesítjük sóval, frissen őrölt borssal és egy kevés frissen reszelt szerecsendióval. A besamelt simára dolgozzuk, majd pedig levesszük a tűzről. Ezután egy hőálló tálat vékonyan kivajazunk, leszűrt karfiol felét beleterítjük, megszórjuk a pirított szalonna felével, majd leöntjük egy adag besamellel. Erre újabb karfiol réteg kerül, ismét szalonna és végül a maradék besamel. Az egészet elgyengetjük és bőségesen megszórjuk reszelt sajttal. Az előmelegített sütőt 180 fokra állítjuk, és a rakott karfiolt 20-25 percig sütjük, amíg a tetején a sajt aranybarnára sül, és ropogós kére képződik. Elkészült a besemeles rakott karfiol, a sütőből kivéve pár percig pihentetve kell hagyni, és ezután forron tálalva már is fogyaszthatjuk. Jó étvágyat hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. Why wait to say, at least I did it my way.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Közlekedési hírekkel zárjuk ezt az órát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán szintén fontos információ lehet, hogy az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárása kell számítani. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közmű vezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 4-es úton a Vecsés átkelési szakaszán, a 21-es kilométernél pedig gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: A az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas.
3: Az otthon hangja.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kulturkálóban két premier filmet hozok nektek. Elsőként egy brit történelmi fantasyt ajánlok a figyelmetekbe. 172 perc a mozikban, és Odüsszia néven fut már tegnap óta, hiszen ez az egyik premier. Christopher Nolan következő filmje tehát egy misztikus akcióeposz, melyet számos helyszínen forgattak IMAX technológiájával. A film először hozza el Homérosz alapművét az IMAX filmvásznakra, és világszerte 2026 júliusában kerül a mozikba. Az Odüsszia főszereplői Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson és Lupita Nyong'o, valamint Zendaya és Charlie Theron. A film producerei Emma Thompson és Christopher Nolan produkciós cégük a Syncope égisze alatt kerül vetítésre, a vezető producer pedig Thomas Hayeslip, mindez tehát a mozikban. The Odüsszia megérkezett tehát.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló folytatásában jöjjön egy francia filmvégjáték, amely szintén ezen a héten premier, a Pasi gyerekkel jön címmel kerül vetítésre. Anna egy 40-es éveiben járó kedves, de visszahúzódó nő, aki szokatlan fóbiával küzd, retteg a gyerekektől, amikor újra összejön Alexanderrel, a volt barátjával, akin sosem tette túl magát, úgy érzi, végre megtalálta a boldogságot, egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a férfinak van két gyereke. A helyzet tovább bonyolódik, amikor Anna kénytelen egyedül vigyázni rájuk, és bár már a gondolattól is pánikba esik, végül vonakodva beleegyezik. A nevetséges szabályokkal és abszurd helyzetekkel teli kényszerű gyermekfigyelet során minden megváltozhat, talán rosszabban, de akár jobb irányba is fordulhat. Kiderül a mozikban, a Pasi gyerekkel jön tehát szintén premier a héten.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. dablabdabas@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A polgármester és az alpolgármester által lemondott jutalomból klimatizálják az egészségházat Pilisen. Elindult a szúnyog monitor.

0: monitoring üllőn, szombaton is lecsaphat egy-két vihar.
1: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
1: Első kézből.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Több a lakosságot közvetlenül érintő döntés született Pilisen a rendkívüli testületi ülésen. Hatályon kívül helyezték a zárt kerti ingatlanokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint új rendeletet alkottak a kerti hulladék égetésének szabályairól, amely változatlan tartalommal tartalmazza a korábbi előírásokat és az időközben elfogadott módosításokat. A testület a jogszabályi változások miatt új döntéseket hozott a polgármester és az alpolgármester illetményével kapcsolatban, ugyanakkor a város önazonosságát védő rendelet módosításáról a Pest vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére ezúttal sem született határozat. A képviselők 5 millió forintos költségvetési átcsoportosításról is döntöttek. A forrást a külterületi utak portalanítására és az egészségház klimatizálására fordítják. Az összeg abból szabadult fel, hogy a polgármester és az alpolgármester tavaly lemondott a jutalmáról azzal a céllal, hogy azt később közérdekű fejlesztésekre használják fel. Az ülésen döntés született a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának megbízásáról, valamint arról is, hogy az önkormányzat támogatja a fogászati alapellátást. Egy új fogorvosi szék beszerzésének költségeiből 60%-ot a város, 40%-ot pedig dr. Barta Károly fogorvos finanszíroz. A testület zárt ülésen tárgyalt a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének jogviszonyáról, a gépjárművek és eszközök közbeszerzési eljárásának lezárásáról, valamint betelepülési és lakcím létesítési kérelmekről is. Elindult a szúnyog monitoring üllőn, amely a település szúnyoggyérítési programjának része. A szakemberek három helyszínen, a városi piacon, a sporttelepen és az UVF Maglódi úti telephelyén helyeztek ki monitoring csapdákat a csípőszúnyogok felmérésére. A csapdák 24 órán át működnek, ezt követően a szakemberek összegyűjtik azokat, majd laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá a befogott példányokat. Az eredmények alapján képet kapnak arról, milyen fajok fordulnak elő a településen, mekkora az egyedszámuk és milyen mértékű a szúnyogterhelés. A monitoring eszközök száraz jég segítségével az emberi kilégzés során kibocsátott széndioxidot utánozzák, így vonzzák magukhoz a csípő szúnyogokat. A beépített ventilátor ezután kíméletesen gyűjti be a rovarokat, lehetővé téve a pontos vizsgálatot. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett csapdákat ne mozdítsák el és ne érintsék meg. A zavartalan működés elengedhetetlen ahhoz, hogy megbízható adatok alapján dönthessenek a szükséges szúnyoggyérítési intézkedésekről.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Lezajlottak a második vasadi vágta futamai. A huszárgyerek vágta ezüstérmese lett a monori Marton Johanna, aranyérmet szerzett Holzer Hanna vasadi versenyző. A kisuszár vágtában ezüstérmes lett Péntek Borbála Nyáregyházáról, aranyérmes Rakocsai Judit vasadi versenyző. A felnőtt vágtában Balog Luca vasadról bronzérmet szerzett, a versenyt Németh János nyerte Bajáról. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobast.
0: Szombaton az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütés valószínű. Összességében több felé várható zápor, zivatar, de napközben nagy területen lehet hosszabb csapadékszünet. A minimum 15-23, a maximum 27 és 34 fok között változhat. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai kulturáló zárásaként egy TV-filmet ajánlok nektek a figyelmetekbe, a Magyar Mozi TV műsoráról este 9-kor a Kojot című filmet vetítik 2017-ből. Fülletforróság, kisvárosi sivárság, kimondatlan társadalmi problémák, hierarchia harcok, ez Tűzkő városa valahol Magyarországon, valamikor mostanában. Ide érkezik Misi, aki megörökölte nagyapja házát és birtokát. Misi kiábrándult, frusztrált, folyton menekülő fiatal, aki nem találja a szerepét az életben, munkájában, illetve a párkapcsolatában. Misi neki kezd a ház építésének néhány segítőjével, de ez sérti a környék oligarchiájának érdekeit. Súlyos harc kezdődik a földért, a szerelemért és az életért. Misi minden szempontból igazi kojottá, azaz préri farkassá válik. Kostyán Márk rendezte a filmet, Mészáros András, Bocsászki Attila, Kovács Frigyes, Orbán Levente, Dobra, Mara és Mátrai László látható benne, este 9-kor tehát a Magyar Mozi TV-n. Itt nálunk pedig a folytatásban majd a Friday DJ-k érkeznek este 8 órától egészen éjfélig, holnap reggel 6-tól a Magyar Órát hallhatod, 7 órától a Gazdász műsorát, 10 órától pedig érkezik majd Orvosi Brigi a térségi naplóval, és természetesen 11 órától már a Piknik hallható. Én köszönöm a mai figyelmet, további szép estét, jó hétvégét!

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárca vezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a

0: kilok, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
2: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók király.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél és hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balatonátúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balatonátúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nyi tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
3: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
2: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
3: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
2: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
3: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
5: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a szalmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bár egyelőre még nem tudni, melyik csoportba kap besorolást a Táborfalva a következő szezonban, az biztos, hogy a Pest vármegyei harmadosztályban indul, mivel az előző szezont a 8. helyen zárta a déli csoportban. A folytatásban a középmezőny második felénél jobb teljesítményben reménykednek a klubnál, de nem feltétlenül ezért történt az edzőcsere a nyáron. Szejbert Zoltán az elmúlt 10 évben előbb labdarúgóként, majd 6 éven át edzőként segített az együttest, de a nyáron jelezte, nem kívánja folytatni. A jövőt illetően pedig a vezetőség felkérte Máté Attilát, hogy vállalja el a felnőtt csapat irányítását. A régi új tréner elsőként a generációs különbséget próbálná meg áthidalni, amelyre az augusztus utolsó napjában kezdődő új bajnokságig egy hónapja lesz. A Sportszelet online készített vele egy interjút. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Friday DJ. Minden péntek este 8-től 10-ig a 93.4-en. A DJ pult mögött ebben az órában
6: DJ Kozi.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 2024 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friday DJ. Hangolja slágerekre minden pénteken este 8-tól a 93.4-en, az otthon hangján.
5: Ma a lemezjátszók mögött DJ Blind,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
3: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecsetáj védelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friday DJ. Minden péntek este 8-tól 10-ig a 93.4-en. A DJ pult mögött ebben az órában
5: DJ Kozi.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
4: Jasin bútoráruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News,
12: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél és hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcsőfeljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterületfelügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai Öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nyi tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajtavidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Lezajlottak a második vasari vágta futamai. A huszárgyerek vágta ezüstérmese lett a monori Marton Johanna, aranyérmet szerzett Holzer Hanna vasadi versenyző. A kishuszár vágtában ezüstérmes lett Péntek Borbála Nyíregyházáról, aranyérmes Rakocsai Judit vasadi versenyző. A felnőtt vágtában Balog Luca vasadról bronzérmet szerzett, a versenyt Németh János nyerte Bajáról. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobast.
5: Friday DJ, pörögj rá minden pénteken este 8-tól 10-ig a 93.4-en.

0: Két óra, két DJ. Minden pénteken a 93.4-en. Friday DJ.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
5: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél és hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balatonátúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balatonátúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcsőfeljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterületfelügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nyi tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
6: Holnap, úgy gyere már, hol vagy,
2: 93.4-en.
3: Rádió

0: mostantól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
2: Skoda.
3: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-7.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: To jár Rádió Dabas. Rádió Dabas. A régió rádiója.
1: Hey guys, I'm Amber Mark.
2: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, go, go, go. 93.4 Rádió Dabas.

félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézel. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ringben.

nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megtett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Begyújtom a cigim, hasszoljon a nota.

0: tendre végállomás, meg hideg reggelek. Engem vár egy másik élet, azt hiszem ezzel elmegyek. Eddig visszafogtam magam, de most többet engedek. Megszólalok én is, mikor csendbe lettetek. Engem kifordít a közöny, itt ülök a tömeg közön. Továbbra sem nyilatkozom, nincs semmihez közöm. Olyan piszok ez a city, lassan megérkezem. Tiszta abszinnal mosom meg a kezem.
1: Begyújtom a cikin, hosszú jön a nóta.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is a gyönyörű Gerecsetáj védelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontja